A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta csatlakozási kérelmét Magyarország az Európai Ügyészséghez. Békésben folytatódik a szúnyogírtás, többnyire napos idő lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rheinwiesen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, a csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békés vármegyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. Nagyrészt napos idő várható néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: játszik, úgyis a filmben az... A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Felújítják a Barátság mozit, a vetítéseket új helyszíneken tartják, júliusban érkezik az EFOT. Délután 26-27, este 25-19 fok várható. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Követhető a Nébik honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet. Ezt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
3: Az amerikai szőlőkabóca, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázatát jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
2: Új helyszínre költözik a székesfehérvári Barátság mozi a nyári felújítás idejére. A 3. Béla Király téri intézmény június 1-e és július 17-e között zárva tart az épület korszerűsítési munkálatai miatt. A vetítések nem szünetelnek. A mozi ideiglenesen a Fanta Villa falai közé költözik, de szabadtéri kertmozik is várják a közönséget. Filmvetítéseket tartanak az Öreghegyi Közösségi Ház udvarán, valamint a Fekete Egy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. A nyári kínálatban premiérfilmek és korábbi közönségkedvencek egyaránt helyet kapnak. A népszerű Csajos Est programja júniusban gasztroworkshoppal is kiegészül, tájékoztat az intézmény. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. A jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján Sukurul megrendezett EFOT így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja a FEOL. Fehérvár megyét és Székesfehérvárt is érinti az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal 969 településen végzi a felmérést. Fehérben 1900 gazdálkodót kérdeznek meg a szakemberek. Az adatgyűjtés célja, hogy átfogó képet adjon a hazai mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználatról, valamint az állattenyésztésről és gazdaságok működéséről. A nem kiemelt gazdálkodók május 31-ig online tölthetik ki a kérdőívet. Azokat, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, összeírók keresik fel. A KSH hangsúlyozza, az adatszolgáltatás kötelező, az így nyert adatok a jövőbeli agrártámogatások és szakpolitikai döntések alapját is képezik, írja az fmc.hu. 9. alkalommal rendezték meg a Velencei Tavi turisztikai évadnyitót. Az eseményen adták át a Velencei Tóért díjat. A programnak idén a felújított Meszlenykastélyban kialakított Fischer Emil Múzeum adott otthont, közölte a FEOL. A rendezvényt El Simon László, a Velencei Tavi kistérségért alapítvány alapítója nyitotta meg. Köszöntőjében az idei turisztikai évadnyitó jelentőségét és a térség közös értékeit emelte ki. A Velencei Tóért díjat Marinovics Endre, a vitorlás sportlegendája vehette át, akit Rodi Chester, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke méltatott, írja a FEOL. Különleges tárlatvezetésekre várják az érdeklődőket a Velencei Fischer Emil Múzeumban. A június 11-én, 13-án és 14-én zajló kerámiába zárt szecessziós című programban Reznicsek Mátyás művészettörténész, a Fischer monográfia szerzője és a kiállítás társkurátora vezeti végig a látogatókat a szecessziós kerámia művészet világán. A résztvevők a frissen felújított és nemrég megnyílt Meszlenykastélyban ismerhetik meg a kiállítás különleges darabjait. A tárlatvezetésekre a múzeum honlapján lehet regisztrálni. A tartós haszály miatt továbbra is korlátozzák a fűnyírás Székesfehérváron. A város több területén a zöld felületeket nem nyírják, csupán a járdák és utak mentén alakítanak ki úgynevezett kontúrvágást. A belvárosi frekventált parkok és rendezvényterületek ez alól kivételt jelentenek. A szakemberek szerint a magasabbra hagyott növényzet segít megőrizni a talajnedvesség tartalmát, javítja a városi klímát és hozzájárul a biodiverzitás növeléséhez. A városgondnokság ugyanakkor felhívja a kutyások figyelmét a toklász veszélyre, és arra kérik a gazdákat, séták után alaposan ellenőrizzék kedvenceiket, közölt a városgondnokság. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón Elsimon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. 40 különféle programmal várja az irodalom és a kultúra szerelmeseit az ünnepi könyvhét Székesfehérváron. A Vörösmarty Mihály és az Aranybulla könyvtár 9 helyszínen kínál beszélgetéseket, koncerteket, kiállításokat, családi programokat és irodalmi sétát is június 1-e és 16-a között. A rendezvénysorozat csúcspontja a Bartók Béla téri könyvheti piknik lesz június 6-án, ahol Grillus Vilmos koncertje, író-olvasó találkozók és kreatív foglalkozások várják az érdeklődőket. A nap különlegességei rendhagyó irodalmi séta Ács Tamás színművésszel a belvárosban. A szervezők idén megnyitják a könyvtár és a múzeum közös belső udvarát is, ahol workshopokkal, társasjátékokkal és drámafoglalkozásokkal készülnek. Az ünnepi könyvhét részletes programjai a Vörösmarty Mihály könyvtár honlapján találhatók. Idén is meghirdette ösztöndíj pályázatát a Székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány. A kiírás művészettörténészeknek, várostörténészeknek, néprajzkutatóknak, valamint az érintett doktori iskolák hallgatóinak szól. A pályázók egyéves részletes kutatási tervvel jelentkezhetnek, előnyt jelent, ha a kutatás kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez. A nyertes ösztöndíjas $1,500 megfelelő támogatást kap, valamint egy budapesti lakás használatának lehetőségét is biztosítják számára. A pályázatokat június 16-áig várják, az elbírálás augusztus elejéig megtörténik. A részletes kiírás a Szent István Király Múzeum oldalán olvasható. Negyedik alkalommal rendezik meg a Pönögei Kispál Vándor Színjátszó Fesztivált Székesfehérváron. A Színtér Egyesület június 5-i és 6-ai programsorozata idén is színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson fiatal alkotóknak és előadóknak, miközben emléket állít Petőfi Sándor fehérvári vándorszínész éveinek. A kétnapos rendezvényen báb előadás, minikoncertek, valamint diák színpadi produkciók is színesítik a programot. A szervezők Vasvári Pál születésének 200. évfordulójáról is megemlékeznek, írja székesfehérvár.hu. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól, 8 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, beszélgetések, valamint koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. A délutánt nagy részében gyengén felhős vagy derült lesz az ég, csak késő délelőttől növekedhet meg némileg jobban a felhőzet. Délután közepesen felhős, jobbára napos idő várható, csapadék nem fordul elő. 26-27 fokig emelkedik a hőmérséklet, este 25 és 19 fok közé csökken. Szerda reggel 14-15 fok várható.
1: Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok, június 2-án kedden Anita Carmen napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, kívánjunk együtt, 0620-55-55-155, 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. A Fugees mindjárt a Fiesta, elsőként pedig 50 Cent jön a PIMP-vel.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Június 2-a keddre bírattunk. 1953-ban ezen a napon például Londonban megkoronázták második Erzsébet brit királynőt, aki 2022. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig uralkodott. Ő volt az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója. Busta Rhymes és Mariah Carey-en, és az I Know What You Want. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Ezt a fel a legjobb zenék, június 2 kedd, keleten borúsabb, záporosabb, zivatarosabb, nyugaton ugyanakkor már napsütésesebb lesz az idő, 23-29 fok közötti maximum mellett. Rögtön fél hét, jó reggelt, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fejérben is felmérik az agrárium helyzetét. Molnár János kiállítása látogatható Kápolnásnyéken. Jobbára napos idő várható, csapadék nem lesz. A mikrofonnál Picsóri Erika. Fejérvár megyét és Székesfehérvárt is érinti az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal 969 településen végzi a felmérést. Fejérben 1900 gazdálkodót kérdeznek meg a szakemberek. Az adatgyűjtés célja, hogy átfogó képet adjon a hazai mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználatról, valamint az állattenyésztésről és gazdaságok működéséről. A nem kiemelt gazdálkodók május 31-ig online tölthetik ki a kérdőívet. Azokat, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, összeírók keresik fel. A KSH hangsúlyozza, az adatszolgáltatás kötelező, az így nyert adatok a jövőbeli agrártámogatások és szakpolitikai döntések alapját is képezik, írja az fmc.hu. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón Elsimon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálják, mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés. A depresszióhoz kapcsolódó tünetegyüttes gyakran nehezíti a terápiát, mondta rádiónak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
2: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. Tehát lehet, hogy neki egy más típusú és nem is feltétlenül gyógyszer kezelésre van szüksége. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni, és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
1: A délutánt nagy részében gyengén felhős vagy derült lesz az ég, csak késő délelőttől növekedhet meg némileg jobban a felhőzet. Délután közepesen felhős, jobbára napos idő várható, csapadék nem fordul elő. 26-27 fokig emelkedik a hőmérséklet, este 25 és 19 fok közé csökken. Szerda reggel 14-15 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Picsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Június 2-a kedd, amikor is a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat, ugyanerre még a nyugati határ mentén is van esély. Ugyanakkor a Dunántúlon napsütésesebb lesz az időjárás, 23-29 fok közötti maximum mellett. A folytatása a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Sugababes daláé. Overload a Besten. Jó reggelt!
1: Best!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, jó reggelt a hírek és hét után, itt lesz majd az Allianz Ethnic. És a Blaha Louisiana is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Vágatlan nyár, továbbra sem nyírják a füvet Székesfehérváron. A vitorlásport legendája vehette át a térség legrangosabb elismerését. 26-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. A tartós haszály miatt továbbra is korlátozzák a fűnyírás Székesfehérváron. A város több területén a zöld felületeket nem nyírják, csupán a járdák és utak mentén alakítanak ki úgynevezett kontúrvágást. A belvárosi frekventált parkok és rendezvényterületek ez alól kivételt jelentenek. A szakemberek szerint a magasabbra hagyott növényzet segít megőrizni a talajnedvesség tartalmát, javítja a városi klímát és hozzájárul a biodiverzitás növeléséhez. A városgondnokság ugyanakkor felhívja a kutyások figyelmét a toklász veszélyre, és arra kérik a gazdákat, séták után alaposan ellenőrizzék kedvenceiket, közölt a városgondnokság. 9. alkalommal rendezték meg a Velencei Tavi turisztikai évadnyitót. Az eseményen adták át a Velencei Tóért díjat. A programnak idén a felújított Meszlenykastélyban kialakított Fischer Emil Múzeum adott otthont, közölte a FEOL. A rendezvényt Elsimon László, a Velencei Tavi kistérségért alapítvány alapítója nyitotta meg. Köszöntőjében az idei turisztikai évadnyitó jelentőségét és a térség közös értékeit emelte ki. A Velencei Tóért díjat Marinovics Endre, a vitorlássport legendája vehette át, akit Rodi Chester, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke méltatott, írja FEOL. Követhető a Nébik honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet. Ezt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: Az amerikai szőlőkabóca, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázatát jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. A délelőtt nagy részében gyengén felhős vagy derült lesz az ég, csak késő délelőttől növekedhet meg némileg jobban a felhőzet. Délután közepesen felhős, jobbára napos idő várható, csapadék nem fordul elő. 26-27 fokig emelkedik a hőmérséklet, este 25 és 19 fok közé csökken. Szerda reggel 14-15 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Picsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Helló, jó reggelt kívánok a meteorológiai nyár második napján, június 2. kedd. Aniták, Kármenek, szülinaposok, sok boldogságot minden ünnepeltnek. A hang egyszerűen csak ez volt a beceneve. Whitney Houston is énekel majd, de csak a Destiny's Child után. Az óra az Independent Woman-nel indul. Maxim Leventa vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június második napján, hihetetlen, de 1984-ben még járt gőzvontatású személyvonat Magyarországon. A gőzmozdonyokat ekkor vezette ki a MÁV. A pöfékelés után pedig sistergős eső jön, Eminem és Dido a keleti ország rész mai időjárásának aláfestő zenéjével. Érkezik a Stan, a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten esősebb, borúsabb, nyugaton ugyanakkor napsütésesebb lesz június 2-a kedd. De hogy pontosan mire készülhetünk, kiderül a hírek végén. Aztán jönnek újból a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei. Adams kifolytatja a Killerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gang.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Felújítják a barátságmozit, a vetítéseket új helyszíneken tartják, júliusban érkezik az EFOT. Délután 26-27, este 25-19 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új helyszínre költözik a Székesfehérvári Barátság mozi a nyári felújítás idejére. A harmadik Béla Király téri intézmény június 1-e és július 17-e között zárva tart az épület korszerűsítési munkálatai miatt. A vetítések nem szünetelnek. A mozi ideiglenesen a Fanta Villa falai közé költözik, de szabadtéri kertmozik is várják a közönséget. Filmvetítéseket tartanak az Öreghegyi Közösségi Ház udvarán, valamint a Fekete Egy szárazréti kultúrudvar szabadtéri színpadán is. A nyári kínálatban premiérfilmek és korábbi közönségkedvencek egyaránt helyet kapnak. A népszerű Csajos Est programja júniusban gasztroworkshoppal is kiegészül, tájékoztat az intézmény. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be. A rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukurul megrendezett EFOT, így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett Rally Rejvizen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, a csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. A délelőtt nagy részében gyengén felhős vagy derült lesz az ég, csak késő délelőttől növekedhet meg némileg jobban a felhőzet. Délután közepesen felhős, jobbára napos idő várható, csapadék nem fordul elő. 26-27 fokig emelkedik a hőmérséklet, este 25 és 19 fok közé csökken. Szerda reggel 14-15 fok várható. Köszönöm figyelmüket! A híreket Picsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

Ébreszt FM a legjobb zenék. Jó reggelt, június 2-án kedden Anita Carmen napja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. 122 éve a mai napon Temesváron megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, színész, Tarzan szerepében láthattuk még a fekete-fehérben, vagy csak a mi tévénk volt az? Pontosan 130 éve Guglielmo Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót. 85 éve megszületett Charlie Watts, angol zenész, aki 58 éven keresztül volt a The Rolling Stones dobosa. 1984-ben ezen a napon a MÁV leállította az utolsó magyarországi gőzvontatású személyvonat forgalmát. 1976-ban ezen a napon született Tim Rice Oxley, zongorista, producer, énekes, multiinstrumentalista, dalszerző, a Keen első embere. És 1960-ban ugyancsak a mai napon született Tony Hadley, angol énekes, dalszerző, a Spandau Balléból. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Gratulálunk az EGRI mentősöknek, akik a mentősök világversenyéről az 5. helyezést hozták haza. Feri pedig azt írja, a M373-as kilométernél Pest irányába lerobbant teherautó a terelésben, torlódás van. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkeznek pillanatokon belül a legfrissebb hírek is, mindjárt 8 óra. A következő 30 percben pedig biztosan szól a Simply Red dala. És itt lesz Dr. Béres is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
4: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
3: Megújult üzlettel vár a Vasfémker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfémker Kft.
2: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegyek központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cop stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota fűszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el IV. Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
2: Best FM, a legjobb zenék.
0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Fehérben is felmérik az agrárium helyzetét. Molnár János kiállítása látogatható Kápolnásnyéken. Jobbára napos idő várható, csapadék nem lesz. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Fehérvár megyét és Székesfehérvárt is érinti az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal 969 településen végzi a felmérést. Fehérben 1900 gazdálkodót kérdeznek meg a szakemberek. Az adatgyűjtés célja, hogy átfogó képet adjon a hazai mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználatról, valamint az állattenyésztésről és gazdaságok működéséről. A nem kiemelt gazdálkodók május 31-ig online tölthetik ki a kérdéseket. kereskedő ívet. Azokat, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, összeírók keresik fel. A KSH hangsúlyozza, az adatszolgáltatás kötelező, az így nyert adatok a jövőbeli agrártámogatások és szakpolitikai döntések alapját is képezik, írja az fmc.hu. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón Elsimon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálják, mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés. A depresszióhoz kapcsolódó tünetegyüttes gyakran nehezíti a terápiát, mondta rádiónak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
7: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. Tehát lehet, hogy neki egy más típusú és nem is feltétlenül gyógyszeres kezelésre van szüksége. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
6: A délutánt nagy részében gyengén felhős vagy derült lesz az ég, csak késő délelőttől növekedhet meg némileg jobban a felhőzet. Délután közepesen felhős, jobbára napos idő várható, csapadék nem fordul elő. 26-27 fokig emelkedik a hőmérséklet, este 25 és 19 fok közé csökken. Szerda reggel 14-15 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Fichori Erikától hallották.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 21 milliárd forint, ennyi átszámolva a 60 millió dollár, amit most a spanyol állam visszafizett Shakirának. Óriási fordulat történt, ugyanis felmentették az adócsalási ügyben. A legdurvább az, hogy hogy nem hiányzott ez az összeg eddig neki. Üljenek el elsőként Underneath Your Clothes. Hello, jó reggelt, 5 perc elmúlt 8. Június 2. Aniták, Kármenek, szülinaposok. Sok boldogságot. 20-as 55-55-155 a számunk. Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Klári írja, hogy baleset miatt 5-6 kilométeres a dugó az M4-esen Budapest felé. Az M0-ás csomópont előtt történt a baleset, és hogy aki tud, kerüljön. Köszönjük szépen 0620-55-55-155. Szeretném mindenkit lenyűgözni. Gwen Stefani, Na és Eve. Let me blow your mind! Ez a folytatása. Beste, jó reggelt! Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, mindjárt 8:30. A friss hírek után két olyan előadó követi egymást, akik nagyjából egy év különbséggel ugyanott léptek föl a Budapest Parkban. Will Smith és a nemrégen koncertet adó Sean Paul is érkezik, de ahogy említettem előbb, hírek, a végén időjárás jelentés. Két szóban tényleg csak annyi, hogy keleten még lehet zápor, zivatar, máshova visszatér a több órás napsütés, a maximum 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
4: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
5: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
5: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának fő utcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
5: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A szerb ortodox templom, más néven a palotavárosi templom, a székesfehérvári szerb ortodox egyházközség temploma. A palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
5: Best FM, a legjobb zenék!
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Vágatlan nyár, továbbra sem nyírják a füvet Székesfehérváron. A vitorlásport legendája vehette át a térség legrangosabb elismerését. 26-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. A tartós haszály miatt továbbra is korlátozzák a fűnyírás Székesfehérváron. A város több területén a zöld felületeket nem nyírják, csupán a járdák és utak mentén alakítanak ki úgynevezett kontúrvágást. A belvárosi frekventált parkok és rendezvényterületek ez alól kivételt jelentenek. A szakemberek szerint a magasabbra hagyott növényzet segít megőrizni a talajnedvesség tartalmát, javítja a városi klímát és hozzájárul a biodiverzitás növeléséhez. A városgondnokság ugyanakkor felhívja a kutyások figyelmét a toklász veszélyre, és arra kérik a gazdákat, séták után alaposan ellenőrizzék kedvenceiket, közölt a városgondnokság. 9. alkalommal rendezték meg a Velencei tavi turisztikai évadnyitót. Az eseményen adták át a Velencei tóért díjat. A programnak idén a felújított Meszleny kastélyban kialakított Fischer Emil Múzeum adott otthont, közölte a FEOL. A rendezvényt Elsimon László, a Velencei tavi kistérségért alapítvány alapítója nyitotta meg. Köszöntőjében az idei turisztikai évadnyitó jelentőségét és a térség közös értékeit emelte ki. A Velencei tóért díjat Marinovics Endre, a vitorlás sportlegendája vehette át, akit Rudi Chester, a Kárpát-medencei művészeti névfőiskola elnöke méltatott, írja FEOL. Követhető a Nébik honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet. Ezt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
8: Az amerikai szőlőkabóca ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázatát jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
7: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. A délelőtt nagy részében gyengén felhős vagy derült lesz az ég, csak késő délelőttől növekedhet meg némileg jobban a felhőzet. Délután közepesen felhős, jobbára napos idő várható, csapadék nem fordul elő. 26-27 fokig emelkedik a hőmérséklet, este 25 és 19 fok közé csökken. Szerda reggel 14-15 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Picsóri Erikától hallották.
5: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is 5 kilométeres a dugó az M4-esen Budapest felé, az M0-ás előtt történt baleset miatt. 26 fok körüli maximum, napsütésesebb, de keleten még egy-egy záporral, zivatarral tűzdelt napunk lesz. Maroon 5, She Will Be Loved, a folytatása Besten.
1: Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Idén kétszer is koncertet ad hazánkban a 2000-es évek egyik világsztárja Pitbull. A közelebbi dátum július 21, Puskás Aréna. Egyébként ugyanennek a turnénak a londoni állomásán Guinness világrekordra is készül. Hogy mi lesz ez, kiderül a következő órában. Természetesen a magyar sztárok sem hiányozhatnak, jön például Charlie.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a vételen, nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu. Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron, a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft.
4: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A Szentdonát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, ami mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A milleniumi vagy ezredéves emlékművet a székesfehérváriak csak három ágúként szokták emlegetni. 1972-ben a város alapításának ezredik évfordulóján állították fel. Az Öreghegy második legmagasabb pontján áll, amelyet felállításakor nagyon vegyesen fogadott a lakosság. A monumentális emlékmű 30 méter magas. A három darab dőlt, egyenként 8 tonnás, 32 méteres alumínium oszlop az emlékmű központjából közös pontból indul ki. Az oszlopokat hatalmas gyűrű veszi körül, amely 28,5 méter kerület. Ezen 120 Fehérvárhoz kötődő történelmi alak, tárgy és jelkép stilizált domborműve látható. Ezek Kalló Viktor szobrász művész alkotásai. Az oszlopok Székesfehérvár három történelmi fordulópontjának szimbólumai. Ez pedig a Géza fejedelem által történt alapítás, az oszmán uralom alóli felszabadulás és a második világháború véget érése. A kompozíciót Skoda Lajos építész álmodta meg.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Felújítják a Barátság mozit, a vetítéseket új helyszíneken tartják, júliusban érkezik az EFOT. Délután 26-27, este 25-19 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új helyszínre költözik a Székesfehérvári Barátság mozi a nyári felújítás idejére. A harmadik Béla Király téri intézmény június 1-e és július 17-e között zárva tart az épület korszerűsítési munkálatai miatt. a vetítések nem szünetelnek. A mozi ideiglenesen a Fanta Villa falai közé költözik, de szabadtéri kertmozik is várják a közönséget. Filmvetítéseket tartanak az Öreghegyi Közösségi Ház udvarán, valamint a Fekete egy szárazréti kultúrudvar szabadtéri színpadán is. A nyári kínálatban premierfilmek és korábbi közönségkedvencek egyaránt helyet kapnak. A népszerű Csajos Est programja júniusban gasztroworkshoppal is kiegészül, tájékoztat az intézmény. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be. A rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukurul megrendezett EFOT, így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett Rally Rejvizen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
7: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, a csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
6: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. A délelőtt nagy részében gyengén felhős vagy derült lesz az ég, csak késő délelőttől növekedhet meg némileg jobban a felhőzet. Délután közepesen felhős, jobbára napos idő várható, csapadék nem fordul elő. 26-27 fokig emelkedik a hőmérséklet, este 25 és 19 fok közé csökken. Szerda reggel 14-15 fok várható. Köszönöm figyelmüket! A híreket Picsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket! Üzenjen! Üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Változik a foci, és ez már a budapesti BL döntő alatt is elkezdődött. Este 9 helyett 6-kor volt a mérkőzés, előtte a Killers zenélt, és nem sokára kezdődik a foci VB, melynek döntőjében először félidei show lesz, a fellépő pedig többek között az a Madonna, aki most Britneyvel indítja az órát, Me Against the Music. Valószínűleg 15 percnél hosszabb lesz ráadásul a szünet, úgyhogy például a csapatoknak több idejük lesz pihenni, regenerálódni, ez is új. 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
8: Best

Best FM a legjobb zenék, Mr. Worldwide, a kopasz öltönyös fickó Pitbull nem sokára Magyarországra érkezik, hogy egy nem akármilyen koncertet adjon a Puskás Arénában, de még előtte Londonban világrekord kísérletre készül. Pitbull koncertjein ugyanis már régóta az a divat, hogy a rajongók közül sokan kopasz sapkában és öltönyben jelennek meg. Tehát a kopasz sapkát azt ugye úgy képzeljük el, mint egy úszósapka. Tehát ilyen bőrszínű sapka, amitől kopasznak látszik az ember. Most Pitbull önkénteseket toboroz, ezt írta. Guinness rekordok könyve készül, hamarosan egyszerre fogjátok látni a világ legtöbb kopasz sapkás emberét egy helyen. Július 10-én ugyanis meghódítjuk a

Egy parkot írja posztjában Pitbull, tehát az önkéntesek, ha szeretnének részt venni a világrekord kísérletben, július 10-én Londonban, a Hyde Parkban, kopasz sapkában, öltönyben legyenek. Best.

Best FM-ben a legjobb zenék. Nem egyszerű dolog, hogyha egy terelésben lerobban valaki. Ez történt most is az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél egy műszaki hibás kis teherautó vesztegel a külső sávban. Az emiatt kialakult több mint 3 kilométeres torlódás pedig már az M0-ás forgalmára is kihat. Jó utat, közben Tom Novi jön, és a Your Buddy a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

Best FM, a legjobb zenék, egészen 2004-ig tekerjük vissza az idő kerekét. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön a német Thomas René Gerlach, művész nevén DJ Tonka, de Chiptunes és Tomastic néven is adott ki zenét. Egyik leghíresebb slágerével megy tovább a kedreggel, jön a Don't Be Afraid to Let Yourself Go, a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék, például a CNC Music Factory-től. Vagy az Airi Mafiától. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Fejérben is felmérik az agrárium helyzetét. Molnár János kiállítása látogatható Kápolnásnyéken. Jobbára napos idő várható, csapadék nem lesz. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Fehérvár megyét és Székesfehérvárt is érinti az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal 969 településen végzi a felmérést. Fehérben 1900 gazdálkodót kérdeznek meg a szakemberek. Az adatgyűjtés célja, hogy átfogó képet adjon a hazai mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználatról, valamint az állattenyésztésről és gazdaságok működéséről. A nem kiemelt gazdálkodók május 31-ig online tölthetik ki a kérdőívet. Azokat, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, összeírók keresik fel. A KSH hangsúlyozza, az adatszolgáltatás kötelező, az így nyert adatok a jövőbeli agrártámogatások és szakpolitikai döntések alapját is képezik, írja az fmc.hu. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón Elsimon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálják, mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés. A depresszióhoz kapcsolódó tünetegyüttes gyakran nehezíti a terápiát, mondta rádiónak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
2: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van, egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. Tehát lehet, hogy neki egy más típusú és nem is feltétlenül gyógyszer kezelésre van szüksége. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni, és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
1: A délutánt nagy részében gyengén felhős vagy derült lesz az ég, csak késő délelőttől növekedhet meg némileg jobban a felhőzet. Délután közepesen felhős, jobbára napos idő várható, csapadék nem fordul elő. 26-27 fokig emelkedik a hőmérséklet, este 25 és 19 fok közé csökken. Szerda reggelre 14-15 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Aki velünk tart, olyan nevekkel találkozhat, mint Justin Timberlake, a Rednecks, Subbase Monster George Michael, 4 perccel 10 után pedig a lejárt dala a Try Again szól. Már is hello, kellemes délelőttöt, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok. Aniták, Kármenek, szülinaposok, sok boldogságot, hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

azaz mindenki táncoljon most, Dest FM a legjobb zenék, aki pedig komolyan veszi a felszólítást, az Funkira bulizhat ma este, keddenként 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig DJ Hangya is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli a Night Shift-ben, ez pedig az amerikai CNC Music Factory 1990-es slágere, a Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Like no other.

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési info az M7-esről, ahol Letenye felé Pákoz és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik szét. Az 50-es és 59-es kilométer között mozgó teréléssel haladnak, ahol a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás több kilométeres most, olyan 4-5. M0 keleti szektora Vecsésnél. Az M5-ös felé vezető oldalon korábban valaki lerobbant a belső sávban, a 38-as kilométertől a torlódás feloszlóban van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do something.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
2: 11 után a délelőtti holdpontunkról Avril Lavigne mozdít el. Az eredeti Kaláka féle verziót is nagyon szerettem, de Szakács Gergőtől is jól szól. Hamarosan elindulunk tehát együtt azon az úton, amit úgy hívnak a délelőtt utolsó órája. Pillanatokon belül 11 jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közelített a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Hatalmas légi csapás érte éjjel Kijevet, medvét láttak Észak-Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Hatalmas légi csapás érte Kijevet és több ukrán nagyvárost éjszaka. Az orosz hadsereg több mint 70 rakétával és 650 drónnal támadott. 10 ember meghalt és 100-nál is többen megsérültek. Az ukrán fővárosban több emeletes lakóépületeket ért találat. Kora reggel ezrek menekültek a kijevi metróba, számolt be a Reuters. A lakosságot felszólították, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Az orosz védelmi minisztérium az ukrán hadiiparra mért súlyos csapásokról számolt be, melyeket válaszlépésnek tituláltak. A hatóságok több helyről jeleztek ukrán tüzérségi és dróntámadást, egy olajfinomítóban tűz ütött ki. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy melyik volt előbb, a Levels vagy a Good Feeling, most kiderül. Florida ugyanis szeretett volna egy együttműködést Avicii-vel, meg is kereste őt és a menedzserét, akik azt mondták, hogy nem tenne jót az éppen felemelkedőben lévő Avicii brandnek. De megegyeztek abban, hogy Florida hivatalosan felhasználhatja a Levels alapjait és struktúráját, és saját dalként kiadhatja. Így született a Good Feeling. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

0: még megismersz. Best FM a legjobb zenék, a brit Brand New Heavies 97-es Sometimes című dala jön. Sometimes, azaz néha, és nem is annyira ritkán, egészen gyakran el lehet manapság is őket csípni élőben. Épp angliai turnéjuk végén járnak, és hivatalos weboldalukon látok őszintén németországi koncerteket is.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, fontos közlekedési info. Kis teherautó és autószállító tréler ütközött az M1-esen Hegyeshaló felé a Tatabánya Óváros csomópontnál. Az 56-os kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás több mint 10 kilométer, aki teheti Szárligetnél hajtson le a pályáról és az 1-es főúton kerüljön. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül dél, megjött Majoros Rita, a Black Eyed Peas dalát már ő indítja a hírek után. Jó étvágyat, találkozunk holnap is, Max M. Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama,
0: get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Szombathelyen már kezelik az aszbeszttel szennyezett területeket. Világháborús bombát találtak Vácon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Szombathelyen jól halad az aszbeszt szennyezéssel érintett területek kezelése. Kálciumkloriddal végeztek locsolást 21 parkolóban és útszakaszon is folytatják a munkát. Ez az anyag megakadályozza az aszbeszt szálak levegőbe jutását, így több hónapra csökkenti vagy meg is szünteti a kiporzást. Több eddig lezárt területet nyitottak meg azzal a kitétellel, hogy azok biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. Az iszlám államnak hűségesküdtevő fiatalt ítéltek el Zalaegerszegen. A 18 éves fiú a terrorszervezet tanait terjesztette, közölte a zalaegerszegi törvényszék. A fiú 12 évesen ismerkedett meg a neten egy dzsihadista tanokat terjesztő pakisztáni férfival. Később videóhívás keretében tett hűségesküt és elkezdte terjeszteni az iszlám állam propagandáját a neten. A fiatal beismerő vallomást tett, lemondott a tárgyalásról. A bíróság 2 év próbára bocsátotta a pártfogó felügyelete mellett. Vélhetően második világháborús robbanótestre bukkantak Vácon. Közműépítésnél került elő az eszköz. A rendőrség 200 méteres hosszban kiürítette és lezárta a környéket arra az időre, amíg a tűzszerészek végzik a dolgukat. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Idén július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes délutánt, igazán szép napot kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Töltsék velem ezt a vidám délutánt ebben az egészen kellemes időben, egészen isteni zenékkel. Jön a Well Hello és a Pályaudvar, de itt lesz majd Nejo is és a So Sick, most pedig a Black Eyed Peas-szel indítok, és tényleg egy forró hangulatú dallal. Jön a Hey Mama!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, igazán szép napsütéses nyári délutánt kívánok mindenkinek így június második napján. Én Majoros Rita vagyok, itt leszek önökkel ma egész délután. Hozom a legnagyobb kedvenceket, visszaugrunk a 90-es, 2000-es évekbe. Jön egy kis nosztalgia a tinédzser korunkból, vagy akár valakinek gyerekkorából. Szóval hozom a kedvenceket, amikkel aztán visszahozhatjuk a régi idők emlékét. Például a Simply Red dalával jön a Stars, itt lesz Zséda is, és az Óceán, jön a Jesse J, most pedig a Daft Punk-kal megy tovább a délután. Hamarosan hozom a napkérdését is, a konyhába fogok mindenkit kalauzolni, de közlekedési infokat is hozok, úgyhogy utazni is fogunk. Előtte Daft Punk, Around the World, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy mondtam, utitársak is lehetünk. A mai délutánon hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Az M0-es autóút keleti szektorán Maglódnál az M5-ös felé több autó koccant, a 48-as kilométernél a belső sávot el is foglalják a sérült autók, több kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, torlódásra kell számítani, igen erős a forgalom. Autóval ma is érdemes az átterelt belső sávot választani. 0620 55 55 155 az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Ma is jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül egy óra, a legfrissebb hírek érkeznek, aztán Gáspár Laci és a Füllet forró nyár. Na meg Blue Cantrell és Sean Paul közös dala a Breathe.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Elszállították a világháborús gránátot Vácon. A gasztronómia lesz a középpontban a múzeumok éjszakáján. Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Uniós forrásokból lecserélik a HÉP flottát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról ír, hogy a 6000 milliárd forintos keretből jelentős rész jut a közlekedés és a lakhatás fejlesztésére. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉP vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, és hát utána ott van sok más réteg, amikor például különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: A múzeumok éjszakájához több száz intézmény csatlakozott több ezer programmal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerekből pedig sosem elég, úgyhogy folytassuk a délutánt így 4 perccel, 1 óra után. Én Majoros Réte vagyok, szép napot kívánok mindenkinek, és isteni zenéket hozom a Spice Girls, jön a Spice Up Your Life. Tudják, hogy már 30 évvel ezelőtt volt igazán nagy sikerű a lánycsapat? Ne is számoljunk, inkább hallgassunk French Effort.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését, így a Tankcsapda Pesten megjelent Isten dala után. Ma egy kicsit, ahogy ígértem, a konyhában fogunk kalandozni, de nem is akárhogyan. Én bevallom őszintén, nem vagyok a konyhának a nagy bajnoka, ami a főzést illeti, hobbi cukrászkodom, azt nagyon-nagyon szeretem, és szerintem nem is vagyok olyan rossz benne, viszont még így is rengeteg bakit elkövettem már a konyhában, hát a főzésben meg aztán végképp, az szerintem az egész főzőtudományom egy nagy baki. Na de arra vagyok kíváncsi, hogy kinek mi volt az a konyhai bakia, ami nagyjából azóta már egy családi legenda lett, vagy legalábbis a vicc közepe. Ez nemrég egy ilyen sütis Facebook csoportban olvastam ezt a kérdést, úgyhogy gondoltam, behozom ide is erre a délutára. Szóval kinél mi volt a legnagyobb konyhai baki, amin azóta már csak nevetnek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Mellé pedig Mark Ronson és Amy Winehouse dala a Valerie. Addig én is összeírom a legnagyobb bakiaimat, előtte pedig itt a Spice Girls és a Spice Up Your Life a Best FM-en.

0: Beszlefem a legjobb zenék. Az M0-es autót keleti szektorán Becsés térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy kis teherautó vesztek el a belső sávban a 38-as kilométertől, emiatt torlódnak az autók. Az M1-es autópályán Hegyes Halon felé Biatorbágynál korábban egy műszaki hibás autó vesztek át a külső sávban a 18-as kilométernél. Az időközben kialakult torlódás feloszlóban van, de azért még kell a türelem. A 44-es főúton Békés Csaba elkerülő szakaszán két autó ütközött a 125-ös kilométernél, a forgalmat megállították, kerülni a városon keresztül lehet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Ári Mafia pont olyan, mint rég dala után. Ajánlom a következő órát. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt 2 óra. Aztán itt lesz Sherry a Cole és a Fight for this Love. És zenél majd a Nene is, jön a későre jár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Közelíthet a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok, medvét láttak Észak-Magyarországon. Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében. Az 552 kg rekordmennyiségű drog Dél-Amerikából érkezett Németországon keresztül Magyarországra. A rendőrség most számolt be az őszi akcióról. Banánrakomány közé rejtve találták meg a nagy mennyiségű kokaint a francia vámhatóság jelzése alapján a csepeli kikötőben. Tavasszal pedig egy újabb 74 kg-os kokain szállítmányt tartóztattak fel. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is elmúlt, lassan 5 perccel. Megy tovább a jó hangulatú délután. És van egy fontos kérdésem. Mi volt a legnagyobb konyhai baki, amit elkövettek? Ma pedig már lehet, hogy egy családi legenda, vagy éppen a vicc közepe lett belőle. 0-20-55-55-155. Ide várom a válaszokat. Majoros Rita vagyok, hozom Sherry a Colt a folytatásban. Fight for this love.
0: Best FM.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Csillától kaptam egy üzenetet a Budaörsi útról, hogy baleset történt, méghozzá a Pannonhalmi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és egy kisebb dugóra. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között a 48-as és a 39-es kilométerek között folyik a munka, úgyhogy emiatt van a fennakadás és a megnövekedett menetidő. A 47-es főúton Köröstarcsa belterületén a Kossuth Lajos utcában nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a 102-es kilométernél, ezt az infót kaptam, úgyhogy a munkavégzés idejére le is zárták teljes szélességében az utat, a forgalmat pedig helyben terelik el. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: kis bánatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu. Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft.
3: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Fehérben is felmérik az agrárium helyzetét. Molnár János kiállítása látogatható Kápolnásnyéken. Jobbára napos idő várható, csapadék nem lesz. A mikrofonnál Picsóri Erika. Fehérvár megyét és Székesfehérvárt is érinti az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal 969 településen végzi a felmérést. Fehérben 1900 gazdálkodót kérdeznek meg a szakemberek. Az adatgyűjtés célja, hogy átfogó képet adjon a hazai mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználatról, valamint az állattenyésztésről és gazdaságok működéséről. A nem kiemelt gazdálkodók május 31-ig online tölthetik ki a kérdőívet. Azokat, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, összeírók keresik fel. A KSH hangsúlyozza, az adatszolgáltatás kötelező, az így nyert adatok a jövőbeli agrártámogatások és szakpolitikai döntések alapját is képezik, írja az fmc.hu. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón Elsimon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálják, mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés. A depresszióhoz kapcsolódó tünetegyüttes gyakran nehezíti a terápiát, mondta rádiónak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
6: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. Tehát lehet, hogy neki egy más típusú és nem is feltétlenül gyógyszer kezelésre van szüksége. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni, és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
5: Este 25 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka gyengén közepesen felhős időszakok lesznek, reggelig nem várható csapadék. Szerda reggel délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, délután a borult ég lesz jellemző. Szerda reggelre 14-15 fokra csökken a hőmérséklet, délután csupán 20-23 fokra emelkedik. Ficsóri Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello Fehérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes kedd délutánt kívánok önnek június 2-án. Hogyha van Carmen vagy Anita nevű ismerőse rokona, akkor dobjon neki egy boldog névnapot, üzit, mert ma ők az ünnepeltek. A mikrofonnál Nagy Depi a folytatásban egészen 18 óráig, remélem, hogy velem tart, mert hozom önnek életünk legjobb zenét.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Curtis szólt a Fehér Rózsa. Az elmúlt percekben, a folytatásban pedig a kék villogóval menjünk tovább, mert hogy ezen a héten fokozott rendőri jelenléttel találkozhatunk az utakon az egész országban, így Fejér megyében is. Június 1-e és 7-e között ugyanis a magyar rendőrség is csatlakozott a Roadpol Two Wheelers elnevezésű nemzetközi közlekedésbiztonsági akcióhoz. Ez egy 1 hetes ellenőrzés sorozat, amelynek során a motorokat és a motorosokat vizsgálják, kiemelten csekkolják a bukósisak meglétét és szabályos használatát, a jól láthatósági ruházat viselését, a világító berendezések meglétét és működőképességét, valamint a rendszámtáblák szabályos használatát és láthatóságát is. Az ellenőrzések során 3 területre is felhívták a mocisok figyelmét, amire különösen nagy hangsúlyt fektet most a rendőrség, ez pedig a gumiabroncsok állapota, a rendszámtábla és a kipufogók, valamint az átalakításokra vonatkozó szabályok betartása. De tudja, ne azért tartsa be a szabályokat, mert a rendőrök ellenőriznek, hanem azért, mert mindenkit haza várnak. Egyébként nem tudom, hogy ennek a hétnek az időjárása mennyire kedvez a motorozásnak, igazából minden napra ígérnek záporokat, zivatarokat a meteorológusok, na de mindegy is, a lényeg, hogy vezessen óvatosan, akár motorozik, akár autózik, de bárhogy is legyen, életünk legjobb zenéi elkísérik önt a folytatásban is, így például a Faith No More Easy című dala.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben örülhetnek a Ciszteres diákok, hiszen megkapták új okostantermüket. Ők idén csatlakoztak az Alba Innovár programjához, amelynek ez a 20. állomása. Ennek köszönhetően a helyi általános iskolákban most már szinte teljesen befejeződött a program, és a középiskolákban folytatódik tovább. Ma a Széchenyiben, a Telekiben és a Ciszterciben avatták fel azokat a modern eszközökkel felszerelt termeket, amelyekben interaktív panelek, asztali lézervágók, 3D-s nyomtatók, VR szemüvegek és állítható magasságú asztalok és székek találhatóak. A programhoz 8 ciszteres pedagógus is csatlakozott, amiről részleteket a város weboldalán is talál. Állunk itt a Besten, pedig életünk legjobb zenéit találja, amiket pedig 0-24-ben pörgetünk önnek megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem, amikor is érkezik a Flower Power slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Best of Gorzium, ezzel a címmel nyíli kiállítás ma délután Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály könyvtár olvasótermében 17 órakor a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium növendékeinek munkáiról hullik majd le a lepel. Az ünnepélyes megnyitó műsort adnak az iskola zenei és táncművészeti tanszakának növendékei is. A tárlatot megnyitja Varga Gábor Farkas, tervező, grafikus, képzőművész, illetve köszöntőt mond Horváth Adrián, a Vörösmarty Mihály könyvtár igazgatója. Az Oskola utca 7-es szám alatt, tehát 17 órától várják az érdeklődőket, a kiállítás anyaga pedig egészen a hónap végéig, június 30-áig tekinthető meg. Életünk legjobb zenéinek tárlata viszont 024-ben január 1-től december 31-ig megtalálható itt a Besten, bármikor is hangörn a 101.8-ra. És a 90.4-re, ahol a folytatásban érkezik már is Díjad és Menta, és a nélküled.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Elmegyek Rúzsa Magditól.

0: Az órát pedig Király Viktor kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Roller világ. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu. Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyet Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek károlyi.org.hu. MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Vágatlan nyár, továbbra sem nyírják a füvet Székesfehérváron. A vitorlásport legendája vehette át a térség legrangosabb elismerését. 26-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. A tartós haszály miatt továbbra is korlátozzák a fűnyírás Székesfehérváron. A város több területén a zöld felületeket nem nyírják, csupán a járdák és utak mentén alakítanak ki úgynevezett kontúrvágást. A belvárosi frekventált parkok és rendezvényterületek ez alól kivételt jelentenek. A szakemberek szerint a magasabbra hagyott növényzet segít megőrizni a talajnedvesség tartalmát, javítja a városi klímát és hozzájárul a biodiverzitás növeléséhez. A városgondnokság ugyanakkor felhívja a kutyások figyelmét a toklász veszélyre, és arra kérik a gazdákat, séták után alaposan ellenőrizzék kedvenceiket, közölt a városgondnokság. 9. alkalommal rendezték meg a Velencei Tavi turisztikai évadnyitót. Az eseményen adták át a Velencei Tóért díjat. A programnak idén a felújított Meszlenykastélyban kialakított Fischer Emil Múzeum adott otthont, közölte a FEOL. A rendezvényt El Simon László, a Velencei Tavi kistérségért alapítvány alapítója nyitotta meg. Köszöntőjében az idei turisztikai évadnyitó jelentőségét és a térség közös értékeit emelte ki. A Velencei Tóért díjat Marinovics Endre, a vitorlássport legendája vehette át, akit Rodi Chester, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke méltatott, írja FEOL. Követhető a Nébik honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet. Ezt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
3: Az amerikai szőlőkabóca, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázatát jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
2: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Este 25 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka gyengén közepesen felhős időszakok lesznek, reggelig nem várható csapadék. Szerda reggel délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, délután a borult ég lesz jellemző. Szerda reggelre 14-15 fokra csökken a hőmérséklet, délután csupán 20-23 fokra emelkedik. Ficsúri Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A 4 órási hírek után pörgünk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely pörgésben olyan jó kis dalok kísérnek el minket, mint a Desert Rose Sting-től, de itt lesz majd a Bagosítól is a Fekszünk a strandon, az órát pedig, ahogy ígértem, Király Viktor slágerével indítjuk már is itt a Best-tel. Jön a Fire itt a keddi Best délutánban.
1: 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Piknikezni hívják a gyerekeket ezen a héten, június 6-án ugyanis, Székesfehérváron a Bartók Béla téren egész nap különféle programokkal készülnek az irodalom szerelmeseinek, köztük a gyerekeknek is, na meg a felnőtteknek is. Az ünnepi könyvhét keretében 9:45-kor a Hungarikum együttes a zenés előadásával startol. A könyvhét egyik fő programja 10 órakor irodalmi séta lesz Ács Tamással a belvárosban, az Alpa Plázától egészen a Bartók térig, egy kis zenével, sok-sok verssel és meglepetéssel, majd Grillus Vilmos koncertje következik. 12:45-kor író-olvasó találkozóra várják az érdeklődőket, akik Pásztori Panka íróval, illusztrátorral találkozhatnak. De lesz még zenetörténeti előadás, folyóirat bemutató, bakancslistás beszélgetés, este pedig Müller Péter Sziámi Kossuth Díjas szerző, előadó és Csemer Boglárka Bogi dalszerző énekesnő koncertje várja. Az érdeklődőket zongorán közreműködik majd Antal Gábor. Közben pedig a könyvtár egész területén különféle kísérő programokkal várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjeit pörgetjük 024-ben, megállás nélkül.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Június 2-a van, ráadásul kett. Ez ugye azt jelenti, hogy folytatódik a Victoria Pódium hó elejé beszélgetéseinek sorozata a Kettcsináló Kultúrmixben Burján Zsigmond operatőr filmrendezővel és az általa készített Üzen a múlt a kékfestés története című filmmel lehet megismerkedni. Ezt egyébként meg is mutatják majd a közönségnek a mai estén, és ennek apropóján a fehérvári kékfestő Moncskó dinasztia képviselői is jelen lesznek majd, mellettük pedig Tóth Mundrusz Anett népművésszel is lehet majd találkozni, aki pedig kékfestő textilekből készített modern öltözékeit mutatja be. 18 órakor kezdődik a rendezvény a Victoria Rehabilitációs Központban, amelyre sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják a 90-es, 2000-es évek zenei időszakának szerelmeseit, mert hogy ezen ér a bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyet Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
3: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
2: Megújult üzlettel vár a Vasfémker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézz be hozzánk!
1: Nézz be hozzánk!
2: Vasfémker Kft.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4

Tehát egy 8 és 94 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Szakács Gergőtől szólt a Van-e még az elmúlt percekben, és hát azt gondolom, hogy ezt a kérdést simán feltehetnénk Sárosi István képeslapgyűjtőnek, hogy van-e még olyan képeslap, amit nem mutatott meg a közönségnek, mert hogy óriási számú gyűjteménye van, amelyet most a közönség elé tár. Mától egészen június 30-áig olyan képeslapokat mutat meg a közönségnek, amelyek a nyarat idézik. Képeslapnyi nyár, ez a címe a tárlatnak, amelynek a Vörösmarty Mihály könyvtár Tolnai utcai tagkönyvtára ad otthont. Most a provence-i térség kerül egyébként a fókuszba. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek zenéi kerülnek a fókuszba a legjobbak ráadásul, hiszen ezen időszak bestjei gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül. Amik közül az NSYNC-es rácok sem hiányozhatnak, úgyhogy jön már is az a dal, amit én teljes átéléssel énekeltem annak idején még az általános iskolában. Ez az I Want You Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a boldogtalanság a BSV-től.

0: az órát pedig Rihanna kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
4: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Felújítják a barátságmozit, a vetítéseket új helyszíneken tartják, júliusban érkezik az EFOT. Délután 26-27, este 25-19 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új helyszínre költözik a Székesfehérvári Barátság mozi a nyári felújítás idejére. A 3. Béla Király téri intézmény június 1-e és július 17-e között zárva tart az épület korszerűsítési munkálatai miatt. A vetítések nem szünetelnek. A mozi ideiglenesen a Fanta Villa falai közé költözik, de szabadtéri kertmozik is várják a közönséget. Filmvetítéseket tartanak az Öreghegyi Közösségi Ház udvarán, valamint a Fekete Egy szárazréti kultúrudvar szabadtéri színpadán is. A nyári kínál alapban premiérfilmek és korábbi közönségkedvencek egyaránt helyet kapnak. A népszerű Csajos Est programja júniusban gasztroworkshoppal is kiegészül, tájékoztat az intézmény. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be. A rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukurul megrendezett EFOT, így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett Rally Rejvizen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
7: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, a csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
6: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Este 25 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka gyengén közepesen felhős időszakok lesznek, reggelig nem várható csapadék. Szerda reggel délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, délután a borult ég lesz jellemző. Szerda reggelre 14-15 fokra csökken a hőmérséklet, délután csupán 20-23 fokra emelkedik. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Az 5 órási hírek után folytatódik a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en, még egy órán keresztül rádiózhatunk együtt, hiszen 18 órakor átveszi a terepet DJ Whiteboy, és indul vele a keddes Tonight Shift. Na de addig is itt lesz velünk a Duran Duran és a Sunrise, a BSV és a Boldogtalanság, az órás pedig Rihanna kezdi már is.
8: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben nemrég megnyitották az idei turisztikai évadot. 9. alkalommal rendezték meg ezt az évadnyitót, amelynek most az idén felújított Meszlényi kastélyban kialakított Fischer Emil Múzeum adott otthont. Most már 8. éve társrendezvénye az évadnyitónak a Velencei tó érdi átadása, amelyet most a vitorlásport kiválósága Marinovics Endre kapott. Ezt a díjat minden évben olyan személyiség kapja, aki munkájával, emberi tartásával és közösségépítő tevékenységével maradandó értéket teremtett a Velencei tó térségében. A díját adott követően turisztikai és térségfejlesztési előadások hangzottak el, majd közös faültetés és kötetlen szakmai beszélgetés következett, amiről a Fejér megyei hírportálon talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek pedig a 90-es, 2000-es évek legjobbjaiként, és azóta is itt vannak velünk a zenei listánkon. Így például a Starson 54 slágere is, az If You Could Read My Mind, amit már is pörgetek önnek.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Na meg a legjobb időszak az irodalom kedvelőinek és a könyvek szerelmeseinek, mert hogy elstartolt az idei ünnepi könyvhét programsorozat, amely rengeteg programmal, izgalmas beszélgetésekkel, író-olvasó találkozókkal és koncertekkel, valamint foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra szerelmeseinek. A 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnap a programsorozatához a Vörös Marti Mihály könyvtár és tagkönyvtárai, valamint az Aranybulla könyvtár, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, a Vörös Marti Társaság és a Csóri Sándor Társaság is csatlakozott. Az egyik fénypontja a rendezvénynek a június 6-ai könyvheti piknik lesz majd a Bartók Béla téren, ahol egész napos programmal várják az érdeklődőket. Ennek részeként ma 17 órakor nyitotta meg kapuit a Best of Gorzium című kiállítás, amelyet a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulóinak könyvekhez kapcsolódó alkotásaiból, grafikáiból állítottak össze. A Vörös Marti Mihály könyvtár olvasó termében látható ez a tárlat június 30-áig. Aztán holnap, szintén 17 órakor a Beérés fokozatai 30 éve a pályán címmel író-olvasó találkozót tartanak Gellé Miklós Gábor tanár költővel. Csütörtökön pedig Nyulász Péter Helka trilógiáját ismerhetik meg az érdeklődő fiatalok. Ez egy olyan történet, amely főleg a Balatonfelvidék és a Bakony földrajzi helyszínein játszódik, modern, kalandos és humoros formában. Délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket a gyermek és kamasz térben. Ugyancsak csütörtökön Tótfalusi Ágnes műfordítóval beszélget majd Dányi Hajnalka, szintén 17 órakor a Szénatéri Tapkönyvtárban. Pénteken pedig a főszerepben a fordító program sorozat keretében Kis Kornélia műfordítóval beszélget Csóka Judit pszichológus Nézs Szino Nyomorult Tigris című könyvéről. A programokra a belépés díjtalan, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéiről beszélgethetünk, vagy inkább dalolázhatunk együtt, hiszen a 90-es, 2000-es évek bestjeit pörgetjük önnek, és biztos vagyok benne, hogy ezek ugyanúgy berántanak minket, mint Ákos Örvény című dala, amit a folytatáshoz pedig már be is készítettem önnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

105 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Duran Duran slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy, és indul vele a keddesti Night Shift. Én pedig most a BSV Boldogtalanság című dalával már azt szomorúan elköszönök, de holnap boldogan jövök újra, remélem, hogy együtt töltjük majd a szerdai perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

Podcast FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heteken belül módosíthatják a Crest a rolleresek miatt, eltűnt a világ leghíresebb banánja. Holnap sok esőre és felhőszakadásokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézy Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a Crest módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új Crest szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje. Alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy stílusosan rákössek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-on, 7-től DJ Hanyával a lemezjátékban.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval tök logikus, hogy a Mary.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chillance, deep house, szóval minden természetesen tracklistával együtt.

0: have a mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról egy kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lou Begáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja, fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova. We'll be right back.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi drogfogás történt hazánkban. Hőhullámokra és súlyos szárazságra készülhetünk a nyáron. Holnap viszont borongós időre és sok esőre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kilogrammot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg HÉV szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszély a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós csapadék várható, sőt sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ó, hát hangja az, aki mindig visszajön az életünkbe, ugye Coming to my life keddenként, a legjobb funky zenékkel.
3: Miért érzek ebben egy kis élt?
2: Semmiféle élni, és nekem nincsenek szarszó vicceim, nekem ennyire futja, lefordítom a dalcímeket, és abból próbálok valahogy így rákötni a mondani valóra.
3: Hát így. Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Hello.
3: A rádiókészülőkek mögött.
2: Igen. Mindenféleképpen rádiókészülőkek.
0: A legjobb.

0: Hallgatszóknál. DJ Hangya.
1: Na gyorsan egy elérhetőség pakkot dobjuk ide ki az asztalra.
2: Jó, hát az egyik volt. Ugye, ahol a mixeket vissza lehet hallgatni, az a mixcloud.com/hangya.h.
1: Így, ami meg még nagyon fontos velünk kapcsolatban, az a Best FM Night Shift profil, Instán is, és Facebookon is ott találtok meg minket, úgyhogy jelöljetek, szíves kézzetek, lájkoljatok.

0: FM-en.
1: Még mindig nem érkezett meg Bakeliten a Bruno Mars nagylemez?
2: Még mindig nem.
1: Jó, de turnézik, nem ér rá dedikálni most, hogy Dear hangja.
2: Ja, igazad
1: van. Dear DJ End.
2: Az is lehet, hogy személyesen lát, hozza el nekem.
1: Na hát akkor meg pláne.
2: Lehet, hogy egy futárdukátúból fog kiszállni. Egy fehér futárfurgomból fog Bruno Mars kiszállni, becsönget, és a, nem is tudom, a feleségem nyitja ki az ajtót.
1: És csak megkérdezi, hogy alá kell írni valamit. Nem, nem, ennyi. Köszi. Hello.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Toy Story, ez neked meddig van meg? Láttad az összeset?
2: Figyelj, most kövezzem meg engem bárki. Egy darab árva Toy Story-t sem láttam.
1: Az elsőt sem?
2: Egyiket sem.
1: Mert nekem is az első van meg, és tudom, hogy utána van még három, azok már teljesen kimaradtak.
2: Egyet sem.
1: De most egy gyerkőcök nézzen.
2: Hát ők még kicsik ehhez, én azt mondom. Én egyetlen filmet nem láttam. Nyilván foszlányokat, ilyen részleteket láttam belőle, de ez is talán csak az első részből, de nekem az teljesen kiesett.
1: Na, mert csak ugye...
2: Most már mindent értesz, látom az arcodat.
1: Ja, hát akkor most már igen, így akkor jó, megvan. Akkor ez sok mindent megmagyaráz. Nem csak ugye a Trollsnak a betétdala volt az előbb a Justin Timberlake-től, és hogy így teljesen random jött velem szembe, de akkor igazából ez tényleg nem nagyon fog fölcsigázni, hogy lesz ötödik része a Toy Story-nak, és egyébként így az előzetes alapján tök ügyesek a Disney-nél, mert hogy az lesz, hogy beérkezik a családba a kislányhoz egy tablet.
2: Igen?
1: Igen.
2: És, hogy akkor, az tényleg
1: és akkor a játékok meg ott állnak, igen. Hogy na most akkor hogy?
2: És akkor mi lesz?
1: Igen,
2: el vagyunk
1: akkor,
2: felejtve.
1: Pontosan. Úgyhogy nem hiszem, hogy lesz olyan jó filmzenéje, mint a Trollsnak, de így az előzetes alapján érdemes lesz megnézni, mondom. Nagyon jól nyújt hozzá
2: a Disney. Jó, a srácaimmal akkor
1: de, pontod be,
2: végig szenvedem.
1: Meg az első az jó, is klasszikus, tehát ez tök jó, az egy ilyen alap, hogy mondják ezt, animációs film. Ja, meg lesz Shrek 5 is ide.
2: Shrek 5?
1: Igen. Eddie Murphy, ugye hát a standard, Eddie Murphy, Mike Myers, Cameron Diaz, és ott meg tínédzser lányok lesz a probléma, hogy a felnőtt a lányuk, aki a Zendaya. Aha. Zendaya lesz a szinkrohang, ott meg az lesz, hogy amikor a kis tínédzser ogre szeretne kiszabadulni a családba.
2: Ismerjük egy pár olyat.
1: Innen folytatjuk jövő kedden.
2: Sziasztok! Na.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra sem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába, ezt mondta Magyar Péter. Kiderült, hogy ki lett az új országos tiszti főorvos. Esős napunk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell majd az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Emellett azt is hozzátette, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár pedig arról beszélt, hogy Magyarország számíthat Németország segítségére a gazdasági fejlődésben. Oroszi Beatrix lett az új országos tiszti főorvos, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt posztja szerint Oroszi Beatrix epidemiológus, aki a fertőző betegségek és a járványok egyik hazai szakértője. A posztból az is kiderült, hogy Szepesdi Zsuzsanna kerül az Országos Gyógyszerészeti Intézet élére, aki gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser. A miniszter azt is hozzátette, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Holnap lesz a kerékpározás világnapja. Ebből az alkalomból arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Elképzelhető, hogy ugyanarról az állatról van szó. Egyébként idén először május elején egy vadkamera is rögzített medvét Égerszög térségében. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy nap a szombati budapesti BL döntő után vasárnap a londoni Wembleyben is volt egy komoly futballfiesta. Itt a sztárokkal teletűzdelt két csapat egy jótékonysági meccs keretein belül 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Az egyik csapat csapatkapitánya Robbie Williams volt, ő indítja a következő órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. A

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Minden este.

0: Best FM a legjobb zenék. Két kislemezt csináltak, mind a kettőt ugyanebben a felállásban, úgyhogy éppen ezért mind a mai napig nem tisztázott teljesen, hogy a Topaz név őket, kettejüket illeti, vagy csak az egyikük hivatalosan birtokosabb ennek a művésznévnek. Mindegy, öntsünk tiszta vizet a pohárba, aki énekel, ő nem más, mint William Larry Wright, a producer pedig Frank Lester William J. DeGrees. Hát ők így együtt alkották meg a New Millenniumot. Érkezik a Topaz, itt a Bested a legjobb zenék között.
1: It's time for change.

Best FM a legjobb zenék. Bőven ezelőtt a dal előtt egyszer a Cure zenekar már megénekelte, hogy a fiúk nem sírnak, Boys Don't Cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra sem. Big Girls Don't Cry. Ez itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező.

Best FM a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect itt a West End.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Heteken belül módosíthatják a kreszt a rolleresek miatt, válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, borongós esős időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézy Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a kreszt módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új kreszt szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
3: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
2: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje, alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt, sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Túl vagyunk a BL döntő, jövő csütörtökön már kezdődik a futballvilágbajnokság, úgyhogy a kettő között a változatosság kedvéért olimpiázzunk egy picikét. Jön az a dal, amiről mindenki azt hiszi, hogy ez volt a hivatalos himnusza a 2000-es Sydney játékoknak, de nem, de tényleg mindenki erre emlékszik onnan leginkább. Jön van a Samorózi és az Absolutely Everybody.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés Zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezért kezdjük itt a Best

ezt a legjobb zenék. Holnap már nem a BL döntő miatt, hanem delegációk közlekedése miatt kell majd itt-ott kisebb-nagyobb forgalom korlátozása számítani. Ez leginkább megállni tilos táblákban merül ki. Apáczai Csere János utca, Akadémia utca, Veselényi utca, Ganz utca, illetve BEM felső rakpart, 5. és 7. kerület. Itt tessék figyelni a táblákat. Holnap este 8.

Best of a legjobb zenék, rengeteg minden kimaradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban, úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, hush-hush, ezért itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi drogfogás történt hazánkban. Idén is figyelnek ránk a Balatonnál a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Esős időnk lesz holnap, még felhőszakadás is várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kg-ot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg hév szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepelin és a Ráckevei hév vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízibalesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszélye a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2003-ban ezen a napon került ki egy brightoni művészeti galéria kirakatába az a festmény, amelyen Kylie Minogue látható arany rövid nadrágban, és ez a festmény mind a mai napig komoly közlekedési dugókat okoz a bámészkodó autósok és motorosok miatt. Kylie Minogue is érkezik majd nálunk a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Besztepem a legjobb zenek. Hideg azért nem lesz, 24 fokot nem lehet annyira hidegnek mondani, még június 3-án sem, de nyilván ebből azért nagyon sokat nem fogunk érezni, köszönhetően a hát gyakorlatilag egész napra jósolt csapadéknak. Zápor, zivatar, bárhol, bármikor kialakulhat országszerte, mindehhez még hidegfront is párosul, úgyhogy frontérzékenyek, készüljetek. Shapeshifters, back to basics, ezzel megyünk tovább, itt a Westem. Oh,

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembleyben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red.

Best FM, a legjobb zenék, a hatalmas ősszakát növesztő Limp Bizkit frontember Fred Durst kezd egyre inkább a télapóra hasonlítani. Viszont jó hír, hogy ez a télapó már nyáron érkezik Európában, nem kell rá decemberig várni. Krakkóban június 3-án, Németországban június 5-én, Csehországban pedig június 11-én lép fel.

Best FM, a legjobb zenék, és nem csak a pár dallal ezelőtt hallott Simply Rednek aktuális, mármint hogy volt nekik aktuális tavaly a 40. évfordulót ünneplő koncertsorozat. Kylie Minogue jövőre éri el ugyanezt a mérföldkövet, és ő is egy világtúrli turnéval tervezi ünnepelni ezt a 4 évtizedet. Nagyon remélem, hogy a 24-es sziget után újra ellátogat hozzánk is. Jön azon a Night Like This!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A fehértől a feketéig minden lesz a mai utolsó órában itt a Best End. 11 és éjfél között a fehérről majd a White Town gondoskodik, jön a Your Woman, a feketességről pedig a Black Attack és a Heart lesz. És a kettő között lesz itt még Faithless, Nana, Madonna és Fats & Small.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és a 2000-es évek sztárjait felvonultató fesztiválok szerencsére újból felfedezték maguknak a most érkező Fats & Small duót. Sajnos egyelőre még csak Angliában és Írországban, talán majd hozzánk is egyszer elérnek egy hasonló fesztivál keretein belül. Feel Good! Ez érkezik itt a Best FM.

0: Én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Fateless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, szóval Step Too Far-ral.
1: Jó!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

0: hogy én tudok.
1: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.